Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobrend.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Iris, 90s, 2000s, Music Radio. Music Radio.
2: The person you've called is temporarily not available.

Csak neked zenélünk. Turn the night into a glory day.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

I'm afraid. Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban.

Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban.

ちらは東京 FM、 私赤字。

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hi, this is Shakira.
2: Lego.
3: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
1: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
4: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: szuperek! Itt DJ Simon! 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz! Super DJ Rádió, kattanj ránk!

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.

0: Vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen, tényleg?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Listen! Do it with me!

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A web rádió csak neked zenéjük.
1: Things that make you go, hmm.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Station that plays the most music.
2: It's all about the music.
3: What's going on, people? This is

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Check it out, check it out.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: into the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

time or space, and all the parts of the old you, the you.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes estét kívánok nektek ezen a fárasztó kedden, hiszen olyan fárasztó tud lenni a kedd, hogy nagyon a hétfő is nagyon fárasztó, de a kedd az hát hatalmasan fárasztó. Hát én kívánok nektek nagyon-nagyon jó szórakozást és jó zenehallgatást velünk a Super DJ Rádióval, és hát Encsike már jelezte is, hogy itt van, és hát ő volt az első, aki írt nekem, második pedig Gyula barátom. Encsike azt írta: szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike Führer, mint mindig, szép kedd estét kívánok neked, és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak kellemes a zenehallgatást nekünk, és ugye neked jó adás, aztán a Mazsi barátnőmet csókolhatom, és jöhet neki a jó kis Depeche Mode vagy Pet Shop Boys. Jó adit kívánok neked, és sok-sok fülecskét, puszcsika Encsike. Hát Encsike, most már igen, itt van a pihenő ideje. Én azt mondom neked, hogy pihenjünk sokat. Hát az az igazság, hogy bulizós zenéket hoztam ma este, már csak azért is, ugye, mert olyan fárasztó ez a kedd nekem, és hát gondolom nektek is. Egy Gyula barátomat üdvözlöm, aki mindig jelzi, hogy buli van itt a Super DJ Rádión. Hát igen, Gyula, mindig buli van, és hát kívánok neked nagyon jó zenehallgatást. Aztán Csillag Otto barátunk is itt van velünk, ő azt írja: szép esét kívánok Szabadkán, Szabadka mellől is, itt van DJ Obi. Hát szia DJ Obi, nagyon szép estét és jó zene hallgatást kívánok neked. Egyébként Encsike, igen, Mazsi már van füllel, de már ő nekem jelezte Messengeren, hogy egy kicsit késni fog innen a Viberről, de jól tudod, hogy ő is jönni fog hamarosan. Itt van velünk, és hát gyerekek, biztatok mindenkit, hogy gyertek hozzánk itt a Viberre, mert akár zenei kérés is teljesülhet. Azt mondja: 36-os, 70-es, 45, 95, 99 és 5-ös a vége. Hát gyertek és hallgassátok mindig a Super DJ Rádiót. Egyébként a mikrofonnál Zsolti. Hát nem is tudom, gyerekek, ez a zene nekem annyira bejön, hogy nagyon, amit már én félig elbeszéltem, és hát tudom azt, hogy Encsikének is tetszeni fog, mert hát ő nagy Dr. Albánia rajongó. Hát visszateszem az elejére, és azt mondom, hogy hagyd szóljon.

hogyha emlékeztek még arra a zenére, hogy automatikus szerető, vagyis automatic lover, hát szerintem akkor tudjátok, hogy most egy igazán hatalmas muzsika jön, és hát remélem, hogy emlékeket ébresztünk, tudjátok, a szlogenünk is az, hogy emlékeket ébresztünk.

És a gyerekek közben egy Jenny Letkésről, ő is csatlakozott ide hozzánk a Super DJ Rádió hullámhosszaira, aki azt írta, hogy de jó, hát igen Jenny, nagyon jó a zene itt nálunk a Super DJ Rádión. És hát viszont Mazsi is megérkezett hozzánk, aki viszont már Viberen írt nekem, és azt írja, szép estét és szuper adást kívánok neked, Zsolti, mindenkinek kellemes zenehallgatás. Hát nagyon szépen köszönjük, Mazsi, és én is kívánok neked nagyon jó pihenés, na meg jó zenehallgatás, jó szórakozást velünk. Egyébként a Porondon a 90-es évek nagy slágerei, és hát azt még hagyd mondjam el, hogy most nem azokat a zenéket hoztam, amiket nem ismerünk, hanem inkább azokat, amikre bulisztunk annak idején. Tehát az ismert zenék és slágerzenék, meg bulizósak is, úgyhogy nagyon jó lesz a zenei hozatal, ezt garantálom.

Gyerekek, Mazsi azt mondja, hogy a 90-es évek nagyon jó. Hát én tudom, hogy a 90-es évek nagyon jó, és hát amikor ezek a zenék bejöttek, ezeket én nagyon-nagyon hamar meg is kaptam annak idején. Nos, hát közben Bandit Mé, Tonka Krisztina azt írja nekem, hogy szia Zsolti, nem könnyű hosszú nap után is ugyanazzal a lendülettel jelen lenni, és jó hangulatot adni másoknak, Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, és köszönöm azt is, hogy velem tartotok. Én kívánok nektek nagyon jó pihenést, és jó kikapcsolódást a 90-es évek nagyszerű sláger zenével. Aztán Fater is itt van velünk, ő azt mondja, azt írja, hogy ok, hozzá csak azokat a 90-es zenéket. Szép estét kívánok, Zsolti barátom! Jó zenélést mindenkinek itt a Szuperen, mint műsorvezetőknek, mint hallgatóknak egyaránt. Hát nagyon szépen köszönjük, Pater! Én meg neked kívánom, hogy gyönyörűen és nagyon-nagyon szépen hangosan szóljon az a jó kis zenetudsz, ami nálad működik. És hát érezd jól magad, na meg pihend is ki magad ezekre a zenékre.

A gyerekek, a következő együttest is biztos, hogy ismeritek, sőt az előadót inkább úgy mondom, Scatman Jones következik, és hát nem az a jó kis gyors zenéje, hanem egy kicsit lightosabb, ugye sem olyan lightos azért, bulizós a muzsika, de nem az a megszokott muzsika, amit a rádióban hallottunk, ez valami más egy kicsit.

vita kérdés volt, hogy ezeket én csinálom-e. Hát persze, hogy én csinálom, és hát én már mondtam neked már, nem most, ugye már régebben is mondtam neked, hogy érdemes hallgatni minket, a Super DJ Rádiót, sőt, mi több, te már láttad is azt, ahogy én csinálom ezeket a zenéket, tehát adás közben te már láttál engem, úgyhogy ne is kérdezz ilyet, hát te tudod nagyon jól, hogy én csinálom, persze.

Super DJ Rádió. Veled vagyunk minden órában. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu. Turn the night into a glory day.

hogy emlékeket ébresztünk ezen, nem is kérdés. Nos, a következőkben egy olyan zene, akire már, vagyis akikre már nem nagyon emlékszünk. Ezt abból gondolom, hogy ha zenét kértek, ugye ezt nem kéritek az előadót, és hát más kollégától sem hallom. Lil Suzy következik, és azt mondja, hogy The Night. Hatalmas muzsika, ami sajnos feledőbe megy, de még mindig a 90-es évekből.

gyerekek, Mónikának már letelt a munkaidő, és ő sétál hazafelé, és azt írja, hogy szia Zsolti, nagyon jók a zenék, a munka alatt is téged hallgatalak így hazafelé, minden napi séta alatt is te szólsz a fülesemen, csak így tovább a zenékkel. Hát Mónika, próbálok igyekezni, és hát mindenféle zenei stílusból ugye a legjobbakat hozni, és hát örülök nagyon, hogy tetszik a műsor. Egyébként figyelj oda a fülessel sétálni, mert az veszélyes is lehet, de hát kellemes sétát kívánok neked hazafelé munkából.

gyerekek egyébként, és a család sem tűnt el, és a István barátom azt írja nekem, hogy újra itt kell írnom, szia-szia egyébként, ez a team, tudjátok, ami valamikor Skype volt, ugye, ott ír nekem, csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk. Nagyon várjuk a szuper, meglepő muzsikákat. Hát István barátom, tudtam, hogy te jelentkezni fogsz, ha nem ugye Viberen, akkor itt. Hát örülök, hogy itt vagytok, és kívánok nektek nagyon jó zenehallgatást, na meg jó pihenést velünk a Super DJ Rádióval.

hát gyerekek, közben Encsike ugye egy üzenetet is írt, amikor köszönt nekem, sőt, mi több, nem csak üzenetet, hanem zenei kérést a Mazsinak, üdvözli Mazsit, ugye, és azt mondja, hogy jöhetne neki egy Depeche Mode vagy egy Pet Shop Boys. Hát az az igazság, hogy én szeretem a Depeche Mode együttest is, meg a Pet Shop Boys-t is, bár a Pet Shop Boys-ra egy kicsit azért fényes vagyok, vannak jó zenéjék, de azért minden zenéjüket nem szeretem. Nos, hogyha már így alakult, akkor mondjuk azt, hogy Encsikétől jön a zene Mazsinak, úgyhogy hamarosan Depeche Mode-ozunk, na meg egy meglepi zenét is fogad mutatni. Egyébként már Mazsinak mutattam, ő szereti, de mutatom többieknek is, az összes Super DJ rádió hallgatónak egy csemeget, de hogy mi? Hát majd meglátjuk, vagyis inkább meg fogjuk hallani. Úgyhogy a következőkben kétszer is Mazsinak fog szólni a zene.

gyerekek, közben Encsike azt mondja, hogy imádja ezt a zenét, hát nem csak ezt, hanem bármelyiket is. Faternak butaságok jutnak az eszébe, de semmi probléma. Mazsi meg már írta is, hogy ragad meg a hitelt. Hát van itt minden, gyerekek, egyébként csak írjátok, adjátok az ihletet, és én tudom, hogy miről kell zenélni, vagyis hát mit kell zenélni. Fater szereti Pet Shop Boys együttes, de szereti Mazsi is. Mazsi minden nélkül szereti Pet Shop Boys. Hát az az igazság, hogy én is szeretem, de azért én fényes vagyok erre az együttesre, mert azt nem mondhatom, hogy minden egyes zenéjüket szeretem, bár vannak ilyen együttesek és előadók, akiket szeretek úgy is, hogy csak tudom, hogy ők játszanak, és nem kell az, hogy valami nagyot nyújtsanak, nagyot mutassanak, és imádom már csak azt is, hogyha az énekes ugye hangját kiengedi, meg minden, de a Pet Shop Boys az nem ilyen, gyerekek, bár ők is hoztak nekünk nagyot,

következő együttes azt mondja, hogy induljon a zene, Don't Stop the Music, és hát az az igazság, hogy ez a három zene, ez most azért a listából engem egy kicsit kimozdított, de már is visszatérek. A Turaf együttes zenél nekünk, és hát megint a 90-es évek Eurodiscóját fog.

Hát is, gyerekek, még mindig őrületes a zenék itt a Super DJ Rádion, bár az idő nagyon gyorsan megy. 21 óra 35 perc van, hát 25 perc még jön mindig hátra, és ebben a pár percben is nagyszerű zenék jönnek. Latin Lover, és ez a Latin Szerető című dal, na meg a Decadence együttes.

a gyerekek, az az igazság, hogy annyi zenét játszottam már a 90-es évekből, tényleg nagyon sokat, és mindenféle zenei stílusban, de a következő együttesről egyetlen egy zenét sem mutattam, úgyhogy már is itt van az ideje, hogy zenéjen nekünk a

Hát gyerekek, lassan-lassan véget ér a műsornak, de még két zene, biztos vagyok benne, hogy bele fog férni a műsorba. A The Free együttes azt mondja, hogy Dance the Night Away, vagyis táncold át az éjszakát, és utána még talán-talán egy Magica Far vagy egy Culture Beat fog nekünk zenélni, még nem tudom pontosan, de ez a két együttes közül az egyik.

Hát, hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást. Ez a 90-es évek volt, és hát ne felejtjétek, hogy a vasárnap jövök hozzátok, akkor ugye már a 80-as évekkel. Hát Fader azt mondja, hogy ne gondolkodjak, hogy melyik zenét fogom játszani, mert hát jó lesz mind a három. Fader, 8 darab zene van még előttem, nem is tudom, ebben az 5 percben hallgassunk bele mindegyikbe. Szerintem igen, csináltam már ilyet, és ugye írtátok, hogy na ezt majd játszom le, ezt is, és az lett belőle, hogy azok közül egyiket sem játszottam, és már el is felejtettem, hogy a melyik zenéket mutattam, de kértétek mindet, de nem tudom, hogy nem emlékszem már melyik albumból voltak a zenék, tehát így jártatok ti is, és én is így jártam. Ugye hát játszottam volna, ha nem kértek zenét, akkor játszottam volna még egy kultúrbit muzsikát, na de utána jött volna egy Magic Affair, na így egy percet hallgassunk ebből a zenéből.

Azt mondja Pater, hogy sűrítsem be, és aztán ennyi. Hát be lehet, persze be lehet sűríteni, de azért, ha tartogatnám az egy, nem szoktam, szoktam olyanokat csinálni, gyerekek, mondjuk, hogy van egy két órás műsor, én abba a két órába összeszedek mondjuk 3 órára való zenét, és akkor ugye az utána én azt félreteszem, volt, nincs, mert hát jönnek a 80-asak, abból is mondjuk ugye 2 órás a műsor, és én csinálok belőle mondjuk 4 órás műsort, és akkor válogatok, szemezgetek menetközben, hogy melyik zene után melyik illik, ugye, és olyankor azok a zenék már mennek félre-félre, és azok már nem is tudom, hogy mikor lesznek lejátszva, valószínű, hogy semmikor, mert hát elfelejtem. Nos, a Magic Affair már is a lejátszóban.

gyerekek, a Snap együttesre zenéjét Max DJ feldolgozta. Hát szerettem volna nektek megmutatni, de nem jött össze, nem volt annyi idő. És én már is azt mondom nektek, hogy hallgassunk bele, nem lett rossz, de azért úgy Isten igazából szerintem

és hát szerettem volna megmutatni nektek azt a zenét is, aminek a címe Change of Heart, hát az sem jött össze, mivel nagyon gyorsan, sőt már 22 óra van, hát nagyon gyorsan megy az idő, én már is kapcsolom és mutatom nektek.

hát úgy látom, hogy Fater is egyetért velem, ő azt mondja, hogy Isten igazából a Snap az eredeti jobb, de ha lejátszod azt is, nem sértődik meg senki érte. Hát ha így van, akkor gyerekek, már meg is találtam az elköszönő zenémet, hát tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok, és akkor az elköszönő zene Fater kérésére megvan, és ne felejtjétek, hogy vasárnap megint jövök 18 órától 20 óráig. Itt vagyok veletek, és hozom a 80-as évek diszkó zenét. Hát holnapra kevés munkát kívánok mindenkinek, viszont akik még dolgoznak az éjszakában, azoknak meg azt kívánom, hogy nagyon gyorsan teljen el az éjszaka, és menjetek haza pihenni. Sziasztok, pápá mindenkinek, és akkor Fater kedvéért már is indítom a Snap együttest.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Super DJ Radio.
4: Kattanj ránk. 1988 was just the beginning.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

0: this feeling.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
3: Ez
2: a Super DJ.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Ha elhiszed, ha nem. Akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.